0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak szeptember 26-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalom röviden. Az SZDP indítványt nyújtott be a parlamentnek a horvát kormány leváltására. Folytatódik a büntetőeljárás a migránsok vízbefulladását követően. Európai Unió, energia árválsággal nézhetünk szembe. Emmanuel Macron, Franciaország megvédi Szaúd-Arábia egyik kulcsfontosságú olajterminálját. És az Eszéki Magyar Központ sportvetélkedővel ünnepelte meg az iskola napját.
1: Híreink következnek.
0: A Lika térségében tapasztalt illegális hulladékkezelési problémák miatt az SZDP indítványt nyújtott be a parlamentnek a kormány leváltására. Ezzel párhuzamosan a hídpárt szigorúbb hatósági felügyeletet követel az összes hulladéklerakó esetében, mivel gyakoriak a tűzesetek ezeken a telephelyeken. Nikola Grmoja, a párt képviselője, név szerint említette Peter Pripus vállalkozásait. Az üzletember tegnap este reagált a vádakra, rámutatva, hogy cégeinél az elmúlt 6 évben összesen 365 ellenőrzést végeztek. Ez a tény azt igazolja, hogy Grmoja képviselő vagy nem akarja ismerni az igazságot, vagy korlátozottak az ismeretei, vagy pedig határtalan a rossz indulata, jelentette ki többek között Pripus. Az állami ügyészség kihallgatta Tomislav Horvatincsics vállalkozót, akit tegnap vettek őrizetbe azon gyanú miatt, hogy gépjárművet vezetett, holott bírósági határozat tiltotta el ettől. Az eltiltást egy 15 évvel ezelőtti hajóbaleset nyomán rendelték el, az incidens során a férfi jachtja összeütközött egy olasz házaspár szállító vitorlással, és a házaspár életét vesztette. Frán Olujic ügyvéd megerősítette, hogy Horvatincsics idén nyáron új jogosítványt is kapott. A jogi képviselő arra számít, hogy az ügyészség indítványozni fogja Védence előzetes letartóztatását. Amennyiben erre sor kerül, a döntést a megyei bíróság nyomozási bírája hozza majd meg. Tegnap délután 5 migráns fulladt vízbe Severinna Kupi közelében. A rendőröknek a helyi lakosok segítségével sikerült további 5 embert a partra hozniuk és megmenteniük. 14 embernek sikerült átjutnia a folyón, ők jelenleg Szlovéniában tartózkodnak. Bűnügyi vizsgálat indult az ügyben, a delnicei rendőrök a tűzoltókkal közösen folytatják a terület átkutatását. Dan Jorgensen, az Európai Unió energiaügyi biztosa arra figyelmeztetett, hogy az Unió energia árválsággal néz szembe, amelyet az Iránnal folytatott háború következményei idéztek elő. Véleménye szerint az Unió jelenleg felkészültebb, mint a 2021-es téli időszakban volt, amikor Oroszország korlátozta az Európába irányuló gázszállítást. Ennek ellenére továbbra is arra sürgette a kormányokat, hogy vezessenek be, illetve folytassák a kereslet csökkentését célzó megfelelő intézkedések alkalmazását. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy Franciaország megvédi Szaúd-Arábia egyik kulcsfontosságú olajterminálját. Franciaország katonai eszközöket küld a kulcsfontosságú jelentőségű Yanbu kikötőjének védelmére, miután jemeni húti lázadók támadást hajtottak végre a létesítmény ellen. Egy televíziós interjúban a francia elnök kijelentette, katonai felszerelést és személyzetet, konkrétan csapatokat, radarokat és védelmi rendszereket küldtünk a terminál védelmére. Az Eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ az iskola napját egy sportnappal egybekötött vetélkedővel ünnepelte meg. Erre az alkalomra Baranya többi magyar tannyelvű iskoláját is meghívták. Az iskola nap megünnepléséről és a célokról a Magyar Központ igazgatója Andulcsi János nyilatkozott.
2: Már 27 éve van nyitva a Horvátország Magyar Oktatási Művelődési Központ, mondjuk úgy kapui, és ezek a kapuk nyitva állnak minden olyan tanulni vágyó diák számára, akik a magyar oktatást fontosnak tartják. Mai napon itt vannak nálunk a Vörösmarty, a Laskói és a Kórógyi iskolák tanulói. Nem titok, hogy rejtett szándékunk az, hogy ezek a diákok mind többet jöjjenek még általános iskolás korukban ide hozzánk, megismerjék azokat a tanárokat, ha úgy tetszik, azokat az osztályokat, ahol a mi mindennapjaink telnek, és vigyék hírét annak, hogy milyen munka is folyik, milyen minőségi oktatás folyik, és később, amikor a középiskola mellett kell dönteniük, akkor ők az első természetes választás számukra a Horváthországi Magyar Oktatás és Művészség Központ legyen. A számok azt mutatják, hogy vonzóak vagyunk, de nem elég vonzónak, nagyon vonzónak kell lennünk, és ezért a kolléganőm és kollégáim mindent megtesznek azért, hogy tényleg kitűnjünk itt, és ezt a kitűnést mutatja az, hogy Horvátország szintjén és Kárpát-medence szintjén is nagyon szép eredményeink vannak, és ezért is hívjuk itt a születésnapon is az általános iskolásokat más iskolákból, hogy lássák meg azt, hogy itt jó helyen lesznek, megbecsültek lesznek, és ami a legfontosabb, hogy egy olyan tudásanyagot fognak kapni, amelynek a birtokában később az úgynevezett nagybetűs életben meg fogják állni a helyüket. Igen, kollégáim nagyon szépen megszervezték a sport, illetve a vetélkedő kategóriákat, és most, ha itt kinézünk, azért látható, hogy a gyerek, az egész épület, az egész intézmény tele van lakva, minden sarokban valami történik, és ahogy a mai köszöntőmben is elmondtam, nem az számít, hogy ki győz, hanem a részvétel. Tudom, hogy ez közhely, hogy a részvétel a fontos, de tényleg számunkra az a fontos, hogy élményekkel, barátságokkal hagyják el az iskola központot, és később, amikor idejönnek, már egy ismerős környezetbe jöjjenek, és erre a sport, a vetélkedő talán az egyik legjobb a formája annak, hogy vonzóbbá tegyük magunkat, illetve egy barátságos intézmény képét mutassuk számukra, és amikor a szülők is, és szoktuk nyílt napokat is csinálni, láthatják, hogy itt jó kezekben vannak, és a már regionális szinten is jegyeznek bennünket, mert évről évre több Magyarországról, illetve a Vajdaságból is beiratkozó diákoknak a száma.
0: A hét próba tudás és készségek elnevezésű vetélkedőről Bognár Attila, az intézmény testnevelő tanára beszélt.
3: A sokadik alkalommal szervezzük az iskolába az iskola napot, és az idei elképzelés az volt, hogy hát nem csak a sportra fogunk koncentrálni vagy összpontosítani, hanem belevonjuk a történelmet, a matekot és a földrajzot is egy kicsit, változatosabb legyen a dolog. Így állomásokra mentek a gyerekek, és ott gyűjtötték a pontokat, hogy kiderüljön, hogy ki a legjobb. A csapatokat pedig úgy állítottuk össze, hogy erre az alkalomra behívtuk a Kórógyi, Laskói, Vörösmarty és az Újbézdáni iskola diákjait, felső éves diákjait. Vegyítettük a csapatokat azzal a céllal, hogy egyrészt a gyerekek ismerkedjenek is, és valami újat tudjunk nekik mutatni. Persze nem titkolt szándékuk az, hogy a központba vonzuk őket be. Ezért is gondoltuk úgy, hogy nem fogjuk a gyerekeket iskolánként, hanem csapatokra fogjuk őket osztani. És hát ennek elég nagy sikere is van itt a mai nap folyamán. Úgyhogy a sportvetélkedők mellett, ugye már említettem, hogy ilyen általános tudásra is kitértünk egy kicsit, és nagyon jól fogadták a gyerekek. Sokan ismerik egymást, de amit veszem észre, a csapatokon belül azért meg is ismerkednek a gyerekek, és egy szóval szeretnek itt lenni, szerettek ide eljönni, aminek mi kifejezetten örülünk. Egy kis ajándékkal fogunk búcsúzni, mindenki nyer valamit, és nem csak a gyerekeknek, az iskoláknak is készültünk egy kis csomaggal a nap végére. És hát örülünk, hogy a gyerekek itt voltak, voltak több mint 130-an, és hát reméljük, hogy a jövő években ugyanilyen létszámban, vagy még legalább többen is leszünk itt ezen a napon.
4: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.